0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A Magyar Hírmagazint hallgatják, az ORF Burgenland magyar nyelvű napi hír összefoglalóját. A mikrofonnál Csikós Gréta köszönti Önöket. Mai adásunkban először Bécsbe kalauzoljuk el Önöket, ahol az Akadémi Teáterben egy magyar származású rendező különleges előadásáról hallhatnak. A megújuló Bécsi Napló jövőbeli lehetőségeit vizsgáló

0: létrehozni. Egyrészt a bécsi napló nem szűnik meg, meg fog jelenni továbbra is, persze csökkentett példányszámban, abban a formában, amiben ismerik, minden második hónapban meg fog továbbra is jelenni. Tehát emelünk cikkeket, szövegeket a bécsi naplóból az online felületre is, de az online felület egy más spektrumot is fog ajánlani az olvasóknak. A felület most ez természetesen rovatokból áll, tehát van egy világhírek rovat, egy magazin rovat, van egy népcsoportpolitika rovat, amit mi nagyon fontosnak tartunk, egy kultúra rovat. Attól is függ, hogy mennyi cikket tudunk megjelentetni, hány embert találunk, akinek lesz kedve írni. A Start egész jó volt már, pár héten belül már jócskán több tucatnyi cikket fel tudtunk tenni.
1: A szerkesztőséget illetően történnek-e mondjuk személyi változások?
0: Igen, történnek. A Központi Szövetség a laptulajdonos, a printnek is, meg az online médiumnak is. A régi, a print médiumnak marad Deák Ernő a főszerkesztője, az online médiumnak viszont Más Réti Kató Zoli lesz a főszerkesztője. Martos Péter dolgozik mind a két médiumnak. Én is dolgozom inkább az online médiumnak, Csire Márta, mi főleg a népcsoport politikával foglalkozunk. Remélem, hogy Farkas Hazman Elizabeth is fog dolgozni nekünk.
1: A szociális médiát tekintve vannak-e terveik?
0: Facebookon persze már van is egy csoportunk, úgy hívják, hogy Bécsi Napló Olvasó Közösség. Tehát a Facebookon már is jelen vagyunk. Tehát a mi elképzelésünk az, hogy megmarad ez az esszéisztikus stílusa az újságírásnak, és mi nem csak a népcsoport médiuma szeretnénk lenni, hanem tulajdonképpen az összmagyarsághoz fordulunk, akik itt élnek Ausztriában. Például már most is beszámoltunk több olyan kiállításról, aminek semmi magyar vonatkozása nincs, de azt gondoljuk, hogy az olvasó számára érdekes lehet. Azon kívül lesz egy olvasó sarok, egy könyvajánló sarok, amit Lendvai Zsóka fog vezetni. Igyekszünk megtalálni azt a kis rést, ahová mi szépen beleférünk.
2: A bemutatón a szerkesztőség és a Központi Szövetség képviselői egyaránt hangsúlyozták. A cél nem a hagyományok feladása, hanem a Bécsi Napló jövőjének biztosítása egy megváltozott média környezetben. Más Réti Kató Zoltán, a megújult online felület felelős szerkesztője.
3: Abszolút prioritás számomra az online-nál, és ez szerintem a printnél is így kéne legyen, hogy a lapot, legyen az print vagy online, az olvasóknak csináljuk. Ez nem csak prioritásom, de ambícióm is, hogy valóban az olvasottságunkat fönnebb tornásszuk. Ehhez viszont változtatni kell, és nem csak technikai értelemben, ugye, az online ma már nem is olyan nagy változtatás, hanem tartalmában, nyelvezetében is, ahogy tetszik, meg kell szólítsunk több korosztályt ahhoz, hogy ez az olvasottság megnövekedjék. Az online nem csak olcsóbb, hanem rugalmasabb, elérhető bárhol, ahol internetes jel van. Ami ma megtörténik reggel, lehet rá reflektálni, vagy két óra múlva már ott van, olvasható, visszajelezhető.
1: Mennyire nyitottak mondjuk a szerkesztőségen kívüli publikációk iránt?
3: Maximálisan nyitottak vagyunk. Ne tartsa senki otthon az íróasztal fiókban azt az írását, amiről szent meggyőződése jól sikerült irodalmi mű, akkor tártkarokkal fogadjuk. Beharangozzuk a világnak, hogy élünk, létezünk. Van, aki ezt már észrevette. Körülbelül 5000 olvasó úgy vett észre bennünket, hogy tulajdonképpen még nem voltunk beharangozva, de föltétlenül a visszajelzéseket követjük, tehát az olvasottság, ismétlem, az egy nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb szempont lesz a jövőben.
2: Itthon vagy otthon címmel hirdetett idén irodalmi pályázatot fiatalok számára a Bécsi Napló. A kezdeményezés célja az volt, hogy a pályázók reflektálhassanak arra, miként élik meg magyar identitásukat választott otthonukból nézve. A pályázat győztese Hidasi Zsaklin csütörtökön személyesen vehette át a Bécsi Napló díját a megújult online felület bemutatójának keretében. A Bécsi Napló tegnapi rendezvényéről Magyar Magazin című műsorunkban részletesen is beszámolunk majd. Ma este kerül bemutatásra a Bécsi Akadémie Theaterben egy különleges, több osztrák népcsoportot is érintő színpadi előadás. A 3000 Einzelteile

0: című darab rendezője a magyar film és színpadi rendező Császi Ádám, aki a Romnya Schauspielerinnen társulat roma színészeivel együttműködve egy keserédes szatírát állít a színpadra. A darab azt a kényelmetlen kérdést állítja a fókuszba, hogy a kisebbségek reprezentációja hogyan valósulhat meg a színpadon, és miért lehet az, hogy ebben a problémakörben sokszor a jó szándék kellemetlen eredményekhez vezet. Az ORF ellátogatott a darab sajtó nyilvános főpróbájára, ahol a rendező Császi Ádám a darab fő mondani valójáról mesélt.
1: Azt akartam, hogy ez egy vígjáték legyen. Azt akartam, hogy egy szatíra legyen, de egy olyan típusú szatíra, ami egy show. Varietét használ, zenét használ, burleszket használ, és nagyon gyors, nagyon pörög. Mindig arra gondoltam, hogy a komédia az lehetővé teszi azt, hogy a közönség azáltal, hogy elkezd nevetni a darabon, egy idő után észreveszi, hogy rasszista vicceken nevet, és észreveszi, hogy mennyire rasszista ő is, hogyha tud rasszista vicceken nevetni, és utána pedig az is lehet, hogy a végén sikerül kinevetnie saját magát a komédia által. Szóval ez volt a koncepció, hogy ez egy teljesen működő szatíra legyen, show elemekkel, ami nagyon könnyű, nagyon egyszerűen nézhetőnek tűnik, de közben egy nagyon súlyos dologról szól. Mi darabunk egyértelműen erre akart reflektálni, és nem csak kifejezetten a roma emberek kizsákmányolására, hanem arra, hogy a más bőrszínű embereket hogyan zsákmányolják ki a kulturális intézmények, hogyan van a kortárs kultúrában, a kortárs fehér kultúrában kifejezetten egy ilyen relevancia és autentikusság vadászhat, hogy mi a következő releváns és autentikus dolog, amiről filmet, irodalmi alkotást, darabot, stb. Kell csinálni. Ami újra minket, fehéreket helyez a narratíva középpontjába, és újra minket, fehéreket tesz majd fontos, hogy mi vagyunk a főalkotók, és akkor ezzel el is lehetett venni annak a közösségnek a hangját. Szóval erre akar reflektálni a darab, meg ami még ennél is fontosabb, az exploitáción keresztül, vagy az exploitáció tényén keresztül, arra akar rámutatni, hogy mindenki, aki éppen a nézőtéren ül ebben a pillanatban, részt vesz ebben. És arra próbál rámutatni, hogy az exploitáció az ugyanúgy előítélet, az előítélet ugyanúgy rasszizmus, mint a gyűlölet, és hogyha valaki részt vesz ebben az exploitációban, és egy privilegizált fehér ember, aki a nézőtéren ül, ő is részt vesz a rendszer szintű rasszizmus fenntartásában. Szóval ez az igazi message, hogy a nézők nem zárhatják ki magukat ebből a folyamatból, nem maradhatnak távol, benne vannak.
0: Már nagyon készül az Eurovíziós Dalfesztiválra a főváros. Zajlik a Eurovision Village építése a Rathaus Placon, a Kárszplacon pedig a Wien Múzeumban az Eurofan House kialakítása. A szervezők közel 500 000 rajongót várnak Európa szerte. Egy ekkora léptékű rendezvényen pedig fokozottan kell figyelni a biztonságra, bizony még a belvárosban éppen folyó építkezéseknek is alkalmazkodniuk kell a körülményekhez. Kozmó pedig egy régi álmát valósíthatta meg, villamossal járhatta körbe az Eurovízió legfontosabb színtereit. A részleteket már is elárulja Kelemen Dorottya.
2: Kozmó fársenyre cserélte a táncsányt. Ezen a héten az országot képviselő 19 éves Kozmó villamossal járta körbe a bécsi Eurovíziós Dalfesztivál legfontosabb helyszíneit, a Karlsplatzot, a Ringstrasse-t, a Rathausplatzot, egészen a Stadthalléig. Mindig is nagy álmom volt villamossal érkezni a Dalfesztiválra, mesélte az énekes. Az idei versenyt a Stadthalléban rendezik, ahol az első színpadi próbára csütörtökön kerülhetett sor. Kozmó elmondta, az előadás koncepciója, hogy bemutassák, hogy mindenkiben ott rejtőző vadállatot hogyan lehet szabadjára engedni a tánc segítségével. A főváros közel 500 000 látogató rajongóra számít a Dalfesztivál idején, ami nagy felelősséggel jár. Fokozott biztonsági ellenőrzésekre és szigorított előírásokra kell számítani ebben az időben a belvárosban, ami alól az éppen folyó belvárosi építkezések sem lehetnek kivételek. A belvárosban folyó építkezéseket kerítés helyett olyan palánkokkal, lemezekkel kell elkészíteni,

0: keríteni, amelyen keresztül sem belátni, sem bejutni, sem benyúlni nem lehet a veszélyes területre. Fontos, hogy az elkerítés olyan erős legyen, hogy adott esetben egy nagyobb embertömeg se tudjon benne kárt tenni. Ezt az építkezési hatóság folyamatosan ellenőrzi.
1: Időjárás.
2: Az este többnyire tiszta, napsütéses idő várható. Éjszaka azonban részben felhős lesz az ég. A hőmérséklet 12 és 8 fok közé csökken. Északnyugat vagy északi irányból enyhe szél fújhat a régióban. Holnap, szombaton a napsütés és a felhős idő váltakozik, de összességében inkább a napsütés dominál. Délután a felhőzet sűrűbbé válik, és Közép, illetve Dél-Burgenlandban helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél többnyire csak gyenge, de a zivatarok közelében heves széllökések lehetségesek. Kora nyári meleg lesz, délután a hőmérséklet a 20-24 fokot is eléri. Ezzel mai Magyar Hírmagazin adásunk végére értünk. Én megköszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Csikós Grétát hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!